pont javan egy 13-18 méter átmérőjű, a talajszinttől közel 2 méter magasságú természetes szikla áll. Ez a szikla az emberiség történelmének egyik legmélyebb hiedelmi emlékét őrzi. Az iszlám hagyományban úgy tartják, hogy a proféta Mirac éjszakáján innen emelkedett fel az égbe. A zsidó hagyományban a sziklát Abraham történetéhez kapcsolják, még a keresztény hagyományokban az őszi Jeruzsálem templomhoz és a szent helyekhez kapcsolódó értelmezések kerülnek előtérbe. Hosszú időn át szájról szájra terjedő legendák születtek erről a szikláról, és azt állították, hogy a szikla a levegőben lebeg. Pedig a szikla alatt található egy üreg, amelyet a Brütül Erva-nak, azaz lelkekútjának neveznek. Ez a hely évszázadok óta különböző vallás elbeszélések tárgyát képezi. Amikor nem ezek építészet középpontjából illesztett kő, hanem egy ilyen hatalmas természetes szikla kerül elhelyezésre, az épület elkezd körül ölelni, a sziklát szinte megómni azt. A kubátus szára tervezésénél is az épület ahelyett, hogy elpusztítaná a természetes szikla alakzatot, azt a középpontjába helyezés köré épül. Ha most fölemeljük a fejünket erről a szikláról, eljutunk oda, ahol a matematika találkozik az ékkel a kupolához. A kívülről aranynak tűnő kupola nem teljes egészében aranyból készült. A fa tartó szerkezetre épült kupola a történelem során számos felújításon esett át. Külső felületét különböző korszakokban újították fel, amely távolról látható aranyszínű megjelenés a külső felület aranybevonatának köszönhető. A körülbelül 20 méter átmérőjű kupola a középső tartó szerkezeten emelkedik, 4 támasz és 12 oszlop alkotja ennek a szerkezeti rendszernek az alapvető elemeit. A súly a középpontból a környező tartó elemekre kerül át, és az építmény geometriai egyensúlyban áll. Egy kupola valójában nem tartja a mainboltot, hanem kiszámítja, hogyan bírja el a mainbolt súlyát. Hiba lenne azt gondolni, hogy az épület csupán kőből és fából áll, itt a fény és az építészet része. Az ablakokon át szűrődő napfény, amikor aranyöveg mozaikokkal, színes üvegekkel és márvány felületekkel találkozik, megváltoztatja a tér hangulatát. Ég a fény nem csupán a belső teret világítja meg, hanem magát az építészet. Építészetet is láthatóvá teszi. Az építészek a falak és boltívek elhelyezkedését épp úgy figyelembe vették, mint a fények ezekkel a felületekkel való találkozását. Mi a helyzet a hanggal, a márvány, a nagy kőfelületek, a szívek és a központi kupola befolyásolják a hang térbeli visszhangzását. A kupola alatt elhangzott szavak a felületekről visszhangozva még egy ideig jelen maradnak a térben. Ég a szemünkkel látott építészethez hozzáadódik egy újabb dimenzió, amelyet a fülünkkel érzik.

0: क्या लोग। Aziz'den Müviz Setiben, Eşi Pidi Setiben, A Geometria Élet Fontosságú Szerepet Játszik. A Kubetű Szára nem csupán egy épület, hanem arányok sorozata, ez a felületeken ismétlődő geometria rend, bár tartalmaz elemeket a korszak regionális vizuális hagyományéból, hozzájárul egy új iszlám esztétikai nyelv kialakulásához. Valóban a kubetű szár építészete és díszítése a bizánci és szaszanida művészetből származó elemeket újra értelmezve hoz létre egy sajátos vizuális megközelítést. A geometria nem csupán a teret kitöltő felületi díszítés, az ismétlés, a szimmetria és az arányok révén olyan esztétikai ABCV alakul, amely láthatóvá teszi a rend érzetét. Ez a geometria nyelv, amely az iszlámművészetben évszázadok során fog fejlődni, nem csupán díszíti az építészeti felületeket, hanem ritmust is, egységet is kölcsönöz nekik. A kubetű szárával kapcsolatban tudni kell még egy fontos részletet, az épület klasszikus értelembe véve nem mecset. Ez egy monumentális szentély, amely a közepén található szent sziklát veszi körül, és az helyezi a közép. Pontba. A történelem során a különböző uralkodók saját korszakuk nyomait hagyták az épületen, az abbaszida kalifa Al-Mamun idején változtatásokat hajtották végre a feliratokon. A 12. században, amikor a keresztesek elfoglalták Jeruzsálemet, a szent sziklát márvánnyal fették le, és az épületet templommá alakították át. 1187-ben Szalahaddin Eyyubi, aki visszafoglalta Jeruzsálemet, eltávolította ezeket a márvány lapokat. És a keresztes korszakból megmaradt számos elemet, így helyreállítva az épület iszlám jellegét. Az oszmán-török korszakban pedig első Szulejmán szultán átfogó felújítást hajtott végre, az Umayyad korszakból megmaradt külső mozaikok helyére iznik és sempék kerültek, az ablakokra pedig gipsz rácsokat szereltek, így a kubetű szára az Umayyad örökségre épülve olyan épületté vált, amely az oszmán-török művészet erőteljes nyomait is magá viseli. Napjainkban ezen egyedülálló műemlék gondozását, megóvását és kezelését egy történelmi súgi alapokon nyugvó intézményi struktúra keretében végzik. Az épület a jordáni Efkaf minisztérium alá tartozó Jeruzsálemi Iszlám Alapítványok igazgatósága révén a jordáni Hasimita gyámság fennhatósága alatt áll. A Jeruzsálem iszlám szentelyek karbantartási javítás és helyreállítási munkájában a jordáni támogatású intézmények már régóta fontos szerepet töltenek be. Az UNESCO forrása is hangsúlyozzák, hogy meg kell őrizni az Al-Aqsa mecset, történelmi státusát és a jordániai jeruzsálemi vakf szerepét. Az UNESCO a jeruzsálemi óváros és falai veszélyeztetett világörökség listáján tartja őket és döntéseket hoz, valamint védelmi mechanizmusokat működtet a világszerte elismert kulturális örökség megóvása érdekében. 2026-ban a Világörökség Bizottság úgy döntött, hogy Jeruzsálem óváros és falai változatlanul megőrzik helyüket, Világörökség listán Ego Szenti helyszíni tényleges védelme és a Nemzetközi Kulturális Örökség Védelmi Rendszer egymást kiegészítve működnek. Ennek ellenére a nemzetközi jogi státusznak és a történelmi gyámságnak ellenére nem Jeruzsálem és az Al-Aqsa mecset napjában is komoly feszültségek és beavatkozási viták színhelye. Az UNESCO határozatai szerint tiszteletben kell tartani a Harem el-Sharif, Al-Aqsa mecset történelmi státusát, és meg kell őrizni a terület kulturális integritását, ugyanakkor a területre irányuló provokatív behatolások, a vallási szertartások, valamint a szentély használatával kapcsolatos feszültségekért szerepelnek a Nemzetközi Védelmi Naprendben. Ezeknek a feszültségeknek a során különböző időszakokban naprendre kerülnek a palesztin muszlimok Al-Aqsa mecsethez való hozzáférését érintő korlátozások is. Jeruzsálem és az Al-Aqsa mecset szelleme szövetének és történelmi identitásának megóvása nem csupán a mai, hanem a jövő generáció közös örökségének megóvását is jelenti. Ezért a szentély történelmi státusának és kulturális integritásának megóvása továbbra is a nemzetközi védelmi mechanizmusok egyik legfontosabb témája. Mindezen nyomás ellenére a Kubátus szára több mint 1300 éve méltóság teljesen áll ugyanazon a szentélyen. A korszakok váltokoznak, a városok gazdát cserének, építészeteire állításokra kerül sor, de a közepén álló szikle és az körülvevő egyedülálló geometriai rend évszázadokon át megőrizte az építmény alapvető identitását.
1: Palesztina titkos történetei.

Jeg sjálvgøtu ing á turuk rædi um ogjörnja vóða sjö meðt minden av ogjörídu serind 13 órától 13 óra 30-ig haladnak véget ért. Legközelebb honnap ogjörídu serind 13 órakor várom önöket, köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak a TRT-n viszonthallásra.